utcai országosan is elismert iskolakertben az elmúlt években számos jó gyakorlatot alakítottak ki. Petri Hajnalka, az intézmény igazgatója, közöntőjében hangsúlyozta, hogy az iskolakert számukra jóval több, mint gondozott ágyások sora vagy egy zöld udvari terület. Elmondta, hogy ez egy élő tanulási tér és közösségi helyszín, ahol a gyerekek nem csak növényeket nevelnek, hanem türelmet, felelősséget, együttműködést és környezettudatos szemléletet is elsajátítanak. Kiemelte, különösen büszkék arra, hogy a Madách utcai fűszerkerttel 2024-ben sikeresen pályáztak az országos mentor iskolakert tagságra, amelynek köszönhetően 1 millió forint értékben vásárolhattak eszközöket a kert fejlesztéséhez és a programok megvalósításához. Hozzátette, a pályázat részeként vállalták, hogy mentor iskolaként évente több bemutató alkalmat is szerveznek. Úgy fogalmazott, hisznek abban, hogy a jó gyakorlatokat érdemes megosztani, és öröm számukra, hogy az elmúlt időszakban kialakított módszereik az Iskola Kertért Alapítvány mentor programjának szakmai anyagában is megjelentek. A nyílt nap célja az volt, hogy a résztvevő pedagógusok találkozzanak, inspirálódjanak és tapasztalatot cseréljenek. A program során bemutatták az iskola 2022 óta működő Paradicsom projektjét Lehockiné Megyik Erika vezetésével, majd Kovácsné Szatyin Ildikó, az iskolakert vezetője tartott szakmai előadást. A nap végén közösen bejárták a Madách utcai fűszerkertet, ahol az ott termesztett növényekből készült finomságokat is megkóstolhatták. A keddi sajtótájékoztatón Varga Tamás alpolgármester és Juhász István frakcióvezető értékelte a május 21-i közgyűlés döntéseit. A tanácskozáson kiemelten foglalkoztak a gyermekjóléti kérdésekkel és a város lakás koncepciójával. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a csütörtöki közgyűlés napirendi pontjai közül 7 is közvetlenül vagy közvetetten érintette a fiatalokat. Ide sorolta a gyermekvédelmi döntéseket, az új jaminai óvoda megnyitását és a közétkeztetés témáját is. Kiemelte, hogy a gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló beszámoló az ülés egyik legfontosabb pontja volt, amelyhez külön előterjesztésként kapcsolódott a nyári napközis tábor ügye. Hangsúlyozta, hogy a város önerőből 5 héten át 2 helyszínen, Jaminában, az Erzsébethelyi általános iskolában, valamint a Lencsési lakótelepen, a Lencsési általános iskolában biztosít tábori ellátást és programokat. Úgy fogalmazott, ez komoly segítség a családoknak és a gyerekek számára is nagy élmény, amit az előző évek tapasztalatai is igazolnak. A statisztikák szerint több mint 1000 gyermek vehet részt a táborokban, hetente 200-250 fiatal látogatja azokat. Pedagógusok, szociális segítők, meghívott vendégek, sport és kulturális szervezetek gondoskodnak a programokról, és van olyan gyermek, aki mind az 5 héten részt vesz. Hozzátette, hogy sok fiatal már most nagyon várja az idei tábort. Juhász István frakcióvezető a város önkormányzati lakásainak helyzetét emelte ki, aki elmondta, hogy az önkormányzat kiemelten foglalkozik a lakások gazdálkodásával, kiutalásával, bérleti jogviszonyok létrehozásával és szabályzásával, mind bizottsági, mind közgyűlési szinten. Felidézte, hogy már az előző 5 évben is készült lakáskoncepció, amely a lakásgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatok alapelveit határozza meg. A május 21-i közgyűlésen az illetékes bizottság új előterjesztését tárgyalták, amelyet a testület egyhangulag fogadott el. Békés Csaba jelenleg 504 önkormányzati lakással rendelkezik, ezek közel harmadát szociális alapon kaphatják meg a rászorulók. A frakcióvezető hangsúlyozta, fontos, hogy előre tervezzenek, és a lakások jogcímei az igényekhez igazodjanak, valamint, hogy az állomány megfelelő minőségben álljon a bérlők rendelkezésére. Hozzátette, cél az is, hogy minél kevesebb lakás álljon üresen, és azok is a lehető legrövidebb ideig.

0: óriási az érdeklődés a Vokálsild Hungary Békés Csabai álláshelyei iránt. Eddig mintegy 1700 önéletrajz érkezett a céghez, és több nagyvárosból is sikerült szakembereket hazacsábítani. A vállalat április elején tette le új üzemének alapkövét, amely a szingapúri anyacég ultramagas hőmérsékletnek ellenálló szigetelő anyagainak gyártására épül, és 2500 új munkahelyet teremt majd a városban. Dr. Takács Árpád országgyűlési képviselő friss videóban számolt be a beruházás előrehaladásáról. A felvételben Komjati Lóránt, a Vokálsild Hungary ügyvezetője arról beszélt, a Békés Csabai toborzás rendkívül sikeres és a vártnál is nagyobb az érdeklődés. Elmondta, hogy több helyi kötődésű szakembert is sikerült visszacsábítani Budapestről, Szegedről és Debrecenből. Hozzátette, hogy a beérkezett 1700 önéletrajz mind magyar állampolgároktól érkezett, és a jövőben is rájuk kívánnak építeni. Felidézte, hogy az első Békés Csabai állásbörze a várakozásokat is felülmúlta. Mint fogalmazott, nem számítottak ekkora érdeklődésre, és arra sem, hogy 3 tájékoztatót kell majd tartaniuk. Kiemelte, hogy örömmel látják, hogy a betanított munkásoktól a karbantartókon és minőség ellenőrökön át egészen a mérnökökig és felsővezetőkig a teljes munkavállalói kör képviseltette magát. A videóban elhangzott az is, hogy a kínai nyelvtudás mindössze egyetlen pozícióhoz szükséges, annak a szakembernek kell beszélnie a nyelvet, aki az építési projektet vezeti majd. Komjati Lóránt megerősítette, a beruházás üteme tartható. Az új gyárcsarnok tervezése folyamatban van, a munkát magyar cég végzi. A csarnok külső híjáról már látványtervek is készültek, a belső kialakítás, a gépészet és a bekötések tervezése pedig jelenleg is zajlik. A létesítmény 20-25 ezer négyzetméteres lesz. A május 21 és 25-e közötti időszakban több alkalommal is intézkedniük kellett a Békés vármegyei rendőröknek. A bűnügyi esetek között erőszakos összetűzések, kirakatbetörés, eltiltás hatálya alatti ittas vezetés és kábítószeres jármű önkényes elvétel is szerepelt. Május 22-én este Orosházán egy menet közben lévő autóban 2 férfi veszett össze. Az ittas utas bántalmazta a sofőrt, majd amikor az autós egy benzinkútnál megállt, a vita tovább fajult, és kölcsönösen bántalmazták egymást. Mindketten csonttörést és más súlyos sérüléseket szenvedtek. Az orosházi rendőrkapitányság mindkét férfi ellen súlyos testi sértés gyanúja miatt indított eljárást, és vizsgálják a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény lehetőségét is. Ugyanezen a napon este 3:46-kor Kunágotán egy személyautót vezető férfit állítottak meg a rendőrök. A helyszíni és a hitelesített alkoholmérés is pozitív lett. Kiderült, hogy a sofőrt korábbi ittas vezetése miatt 2028. februárjáig eltiltották a járművezetéstől. A férfit őrizetbe vették, ellene ittas járművezetés és az eltiltás hatálya alatti vezetés miatt indult eljárás. 22-én este békésen a Pusztaszeri utcában 2 férfi korábbi sérelmek miatt verekedett össze, itt az egyikük sérült meg, mindkettejük ellen garázdaság vétsége miatt folyik az eljárás. Május 25-én este Békés Csabán az Andrássy úton 2 ittas férfi verekedett össze. A dulakodás során egyikük nekilökte a másikat egy üzlet kirakatának, amely betört, a meglökött férfi pedig megsérült. Az elkövető ellen szintén garázdaság vétsége miatt indult büntető eljárás. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Közösségi piknik a Csabatónál. Békés vármegyét képviseli a Matalent táborban a táncsicsos diák. 7 Békés megyei képviselő került az országgyűlésbe. Veterán járművek töltötték meg a csabai rendezvény pajtát pünköstkor. Már is mondom a részleteket. A kevesebb néha valóban több, ezt bizonyította a Kender földi családi piknik, amelyet 4. alkalommal, de új helyszínen, a Csabató partján rendeztek meg. A Kender földiekhez idén is sok Békés csabai csatlakozott, hogy megmutassák, a közösség építéshez nem nagy költségvetés, hanem összefogás és szív kell. A vasárnap délutáni program a tó partján teremtette meg a kötetlen barátságos hangulatot, amely a rendezvény védjegyévé vált. A kezdeményezés 2022-ben indult, egy év kihagyás után pedig pedig immár harmadszor tért vissza változatlan céllal színesíteni a város program kínálatát és közelebb hozni egymáshoz a környék lakóit. Az idei legnagyobb újdonság a helyszínváltás volt. A szervezők szerint a Csabató természetes környezete jobban illik a békés családias piknik hangulathoz. Csicsei Gergő, a Kenderföldek Egyesület elnöke elmondta, azért választották a bányatavak környékét, mert közelebb áll hozzájuk, és szerették volna más formában megidézni a családi együttlétet. Úgy fogalmazott, a döntés bevált. A látogatók visszajelzései is ezt erősítik. Sokan most jártak először a bányatavaknál, és meglepetten tapasztalták, milyen különleges zöld környezet rejtőzik a város szélén. A programok között ugrálóvár, állatsimogató és lovaglás is várta a gyerekeket. Mindez teljesen ingyen. A piknik ugyanis nem bevételorientált rendezvény, egy lelkes civil egyesület szervezi támogatásokból és pályázatokból. A szervezők szeretnék jövőre is folytatni a hagyományt, ehhez azonban továbbra is szükség lesz külső támogatókra. A résztvevők mosolya és a helyszín varázsa azonban azt mutatja, nagy igény van az ilyen őszinte, sallangmentes közösségi eseményekre Békéscsabán. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a matematikai tehetséggondozó program, mind a négy fordulójában a Táncsics Mihály Gimnázium tanulója.

matematikai és logikai kompetenciáit. A foglalkozásokat tapasztalt matematikatanárok vezetik, a résztvevők pedig kis csoportokban 4 modul jellegű órán dolgoznak fel különböző témaköröket, játékos és izgalmas feladatokon keresztül. A Táncsics Mihály Gimnázium és Tamás felkészítő pedagógusa Nagydi Dömötör Márta rendkívül büszkék a fiatal tehetség eredményeire. Boys.

0: 7 békés megyei politikus jutott be az országgyűlésbe. 4 egyéni választókerületből, 3 pedig országos listáról szereztek mandátumot. Egyéniben a Tisza párt jelöltjei Bodóczi István, Gombár Dávid, dr. Gurzó Mária és Ráki Zsolt nyerték el a képviselői helyeket. Listáról dr. Takács Árpád, valamint Gyöngyösi István és Pásztor Anett kerültek a parlamentbe. A térség számára az előnyt jelenthet, hiszen a különböző politikai oldalak képviselői eltérő feladatkörökben közös célokért dolgozhatnak majd. A megkeresett békés kormánypárti képviselők, köztük dr. Takács Árpád jelezték, hogy nyitottak az együttműködésre, akár pártokon átívelően is, ha a megye érdekeiről van szó. A politikai kapcsolódások között említik, hogy Magyar Péter miniszterelnök családi kötődésekkel rendelkezik a térséghez, és több kormányzati szereplő, így dr. Latorcai Csaba és Lázár János is több szállal kapcsolódik Békés megyéhez. A megye településeinek vezetői szintén készek az új kormánnyal való együttműködésre. Az egyéniben megválasztott képviselők hangsúlyozták, számukra nem a párt érdek, hanem a térség akarata és fejlődése meghatározó. Benzingőz, csillogó króm és igazi pünkösdi hangulat várta a látogatókat a csabai rendezvény pajtában, ahol idén is számos veterán jármű érkezett a térségből. A Békés Csabai Veterán Motoros Klub hagyományos találkozóján a keleti blokk legendás motorjai és nyugati ritkaságok sorakoztak fel egymás mellett, bizonyítva, hogy a technikai örökség iránti rajongás generációkat köt össze. A pünkösdi hétvégén a látogatók időutazáson vehettek részt. A motorok és autók között sétálva nem csak a járműveket, hanem a mögöttük álló emberi történeteket és a helyi közösség erejét is megismerhették. A rendezvény már a stabil pontja a város kulturális naptárának. Rácz Zsolt, a Veterán Motoros Klub vezetője elmondta, hogy a klub 2012-ben alakult, a pünkösdi találkozót pedig immár 14 éve folyamatosan megszervezik, az utóbbi 5 évben már a rendezvény pajtában. Hozzátette, hogy a bemutatott járművek palettája rendkívül széles. A német, orosz és francia motoroktól a hazai gyártású ikonikus darabokig szinte minden megtalálható. A klub szellemi atya Diószegi Gyula arról mesélt, hogy korábban sokat jártak vidéki veterán találkozókra, és hiányolták ezt a lehetőséget Békés Csabáról. A végső lökést egy személyes emlék adta, egy barátja elhunyt édesapja után maradt egy erősen lepusztult motorkerékpár, amelyet az apa emlékére közösen újítottak fel. A sikerélmény után összefogtak, és mivel mindenkinek volt otthon egy-egy idős járműve, lassan felépítették a klubot. A rendezvényen természetesen a szakmai érdekességek is előkerültek. Alföldi Károly klub alapító elmondta, egy jármű akkor számít hivatalosan veteránnak, ha legalább 30 éve gyártották. Az úgynevezett OT-rendszer megszerzéséhez pedig szigorú vizsgán kell bizonyítani az eredetiséget. Felhívta a figyelmet arra is, hogy különbség van felújítás és restaurálás között. Előbbinél a működőképesség a cél, akár nem eredeti alkatrészekkel is. Még a restaurálásnál az eredeti állapot szinte teljes visszaállítása a fontos. A pünkösdi veterán jármű találkozó idén is bebizonyította, hogy Békés Csabán erős a múlt tisztelete és a technikai kultúra megbecsülése. A rendezvény pajtát megtöltő látogatók és a büszke tulajdonosok mosolya pedig a legjobb visszaigazolás volt a szervezők több mint egy évtizedes munkájára. Pénteken nyílt meg a Tizek Alkotókör Törékeny Világ című kiállítása a Békés megyei könyvtárban. A 2016-ban alakult alkotóközösség jelenleg a Kecskeméti Alkotóház tágas, jól felszerelt műtermeiben dolgozik. A csoport tagjai különféle képzőművészeti technikákat alkalmaznak, gyakran kísérleteznek új megoldásokkal és merészen feszegetik a határokat. Munkáikra a színek, formák, valamint a természeti és épített környezet egyaránt hatással van. A tárlatot Juhász Zoltán könyvtárigazgató nyitotta meg. Az eseményen a Dobszerta Egyesület is közreműködött. A Tizek Alkotókör első találkozóját Békésszentandráson tartotta, ahol nem csak kellemes élményekkel, hanem számos új művel is gazdagodtak. A közösség létrejöttének előzményeiről Pásztorné Rita beszélt, aki elmondta, hogy évekkel ezelőtt a Nemzeti Művelődési Intézet indított hasonló kezdeményezéseket a vármegyében, ám amikor ez megszűnt, a társaság szétszélett. Később egy-egy kiállításon találkoztak újra, ekkor fogalmazódott meg bennük, hogy nem szeretnék veszni hagyni a közös munkát, ezért 2016-ban megalakították a Tizek Alkotókört. Szerencsésnek tartják magukat, hogy 2019 óta a Kecskeméti Alkotóház világos, szakmailag jól felszerelt műtermeiben tarthatják éves találkozóikat. A Törékeny Világ című tárlat június 12-ig látogatható.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggelis tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mikó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban Baranyai Tibor kollégám beszélget Ricu Norbert, mentőszakápoló kutatómentővel, a Herbál vagy Biofű néven ismerté vált szintetikus drogról és annak hatásairól. A beszélgetés őszintén tényfeltáró jelleggel mutatja be a megdöbbentő magyar herbál körképet egy mentős szemével, a szerhasználók és a társadalom szempontjából. Ricu Norbert tagja a herbál prevenciós munkacsoportnak, tagja és alelnöke a híres Rescue Team kutyás keresőmentő és speciális keresőmentő csoportnak, akikkel a februári Richter skála szerinti 7,8-es magnitúdójú törökországi földrengés áldozatait kutatta, emellett elsősegély és baba elsősegély oktatóként is terjeszti az életmentő egészségügyi ismereteket. Tartsanak velünk!

0: Van Ricu Norbert, az Országos Mentőszolgálat mentős technikusa, akivel szintetikus drogokról fogunk beszélni, ezen belül is a rengeteg társadalmi problémát és egészségügyi problémát jelentő herbáról. Szervusz Norbert, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek a stúdióban.
1: Szervusz Tibor, köszöntöm a hallgatókat én is.
0: Néhány gondolatot szeretnék kérni rólad, hogyan mutatkoznál be a hallgatóknak, mit kell tudni rólad?
1: Mondhatnám, hogy egy reneszánsz ember vagyok, de ez nyilván nagy képű lenne. Nagyon jól mondtad, mentőtechnikus vagyok a mentőszolgálatnál, és emellett is igazából az egészségügy, illetve a társadalomnak az egészségtudatos nevelése, ez ami az én küldetésem, úgy gondolom, személyes okom van rá. Az első és legfontosabb téma nekem az újraélesztés, gyermek elsősegély tanfolyamokat tartok, és a személyes példát említettem, én halva születtem, engem újraélesztettek a születésem után, úgyhogy ez az én karmám. Én ezt szeretném továbbadni, ezt a tudást, mert hogy személyes példámon érzem, hogy ez fontos.
0: Hogy ez fontos, igen. Mi történt a születés közben? Oxigénhiány vagy koraszülés volt?
1: Érett szülés volt, a régi iskola és az új iskola ütközött. A régi főorvos, aki vezette a szülést, ő azt mondta, hogy nők milliárdjai szültek már meg természetes úton, ez tökéletes lesz. A fiatal orvos már az ultrahangot, illetve egyéb képalkotó diagnosztikákat használva és azt felismerve, hogy relatív téraránytalanság állt fenn. Én egy szép nagy darab baba voltam, 4 kg 25 dekával születtem, az édesanyám pedig egy picit törékeny asszony, és ő felismerte, és ő a császármetszést javasolta, nem a mostani divatos okok miatt, hanem a egészségvédelem szempontjából. A főorvos úr ezt megvétózta, és akkor jött a vákum, a fogó, és ez egy darabig tolerálta, az szervezetem majd nem, és igen, az oxigén hiányba, úgyhogy anyulag az volt az utolsó hang, amit az altatás erőt hallott, hogy nincsen szívhang.
0: Te jó ég, ez egy elég drámai helyzet volt, és mentős hogyan lettél?
1: Az is egy személyes történet, én területi képviselő voltam, illetve üzletkötő, a ásványvíztől az ingatlanig mondhatnám mindennel foglalkoztam, hiszen azt gondolom, hogy az eladási folyamatot kell megtanulni, az áru ismeret az már jön, az megint csak egy hozzátanulható dolog, és kávéztam Kecskeméten egy kávézónak a teraszán egy barátommal, éppen üzletről beszélgettünk, amikor a látókörünkön belül tőlünk körülbelül 20 méterre összeesett egy idős úr, akihez odaszaladtunk, mert nyilván akkor is nyitott voltam ezekre a dolgokra, viszont legnagyobb szégyenemre, amellett, hogy nekem volt jogosítványom már akkor, igazából csak nagyon felületes ismereteim voltak. Tudtam, hogy körülbelül mit kell csinálni, és ez egy szörnyű felismerés volt, hogy én nem tudtam effektíven segíteni. Valamit csináltam, masszíroztuk a mellkast, és mentőt hívtunk természetesen, ami azt gondolom egy legelső és legfontosabb dolog ezekben a helyzetekben. A kiérkező mentő egység pedig két rutinos, mondhatni idős kollega alkotta, akik szempillantásokkal, félszavakkal kommunikálva visszahozták az életbe ezt a bácsit, és nekem ez egy olyan aha élmény volt, hogy én azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. Tehát ez, amit én addig csináltam, az nem hasznos, azonnal talmivá vált az egész, és azt mondtam, hogy én ezt akarom, és én másnap bementem a mentőszolgálathoz, és jelentkeztem mentőápolónak.
0: Voltak esetleg nehézségek az indulásnál? Nyilván a halál legkülönböző fajtáival találkozik, tehát ezek nem olyan dolgok, amiket úgy hétköznapi ember esetleg el tud azonnal viselni. Ugye sok problémát jelent az is, hogy ilyen helyzetekben lebénulnak a szemtanúk, és nem tudnak oda menni segíteni. Ezzel te hogyan birkóztál meg?
1: Szerencsés alkat vagyok, azt gondolom, hogy ilyen a lelkületem, hogy ki tudom zárni a külvilágot ezekbe a helyzetekbe, és arra koncentrálok, ami az én dolgom, amiben tudok segíteni. Ergo a sérültre vagy a betegre. A külső dolgok nem. Ezt említettem már a törökországi katasztrófa kapcsán, hogy mi már megtanultunk úgy nézni, hogy ne lássunk. Tehát annyit fogadok be, amennyit érzem, hogy elbír a lelkem, és annyit azt teszem, amihez igazán értek, amire tehetséget kaptam, amire kiképeztek, amit megtanultam.
0: Igen, hát itt a bemutatkozásnál nem mondtam el, hogy alelnöke vagy a híres rescue teamnek, akik ugye törökországi földrengés idején kint voltak és segítettek. Erről is néhány gondolatot, hogyha tudnál mesélni, mivel találkoztál ott?
1: Szörnyűséggel, és a szörnyűséggel a köbön, és ezt még megszorozva százzal. egy hatalmas katasztrófa volt, ezt a híradásokból a hallgatóink láthatták, ismerhetik. Egy 500 ezer fős város tűnt el a föld színéről. Mi a harmadik napon érkeztünk, a földrengést követő harmadik napon, ugye azt kell tudni, hogy ez egy 7,8-es földrengés volt, viszont 90 másodpercig tartott. Ilyen nem volt még az írott történelem során, ezért volt ez a hatalmas pusztítás. A református szeretett szolgálat kötelékébe érkeztünk ki, és gyakorlatilag hajnalban szállítottak a katasztrófa helyszínére helikopterrel, és mi azonnal bele is vetettük magunkat a munkába. Ami a legnehezebb volt itt, a sérültek és az elhunytaknak a hatalmas száma, illetve az aránytalanság, ami minden katasztrófa helyzetnél megvan, hogy az ellátók és az ellátásra szorulók száma között iszonyatos különbség van, amit nagyon jó szervezettséggel a török hatóságok előtt le a kalappal, nagyon jó szervezettséggel próbáltak orvosolni, illetve nagyon ügyes felderítő munkával. Nekünk ez volt a dolgunk elsősorban, hogy a kutyáink segítségével még élő áldozatokat, vagy még élő bajba jutottakat keressünk. Kiszámoltuk utólag, a 4 nap alatt 8 óra hosszát aludtunk összesen, tehát végig a romon voltunk, amikor csak lehetett. Ez nyilván mind a kutyákat, mind minket megviselt, és pont mikor jöttem most hozzád, akkor beszélgettem egy ismerősömmel, aki kérdezte, hogy túl vagyok-e már rajta lelkileg, és nagyon érdekes ez, ugye 18 év mentő múlttal kerültem én Törökországba, és a nyár végén, augusztus végén mondtam azt, hogy most vagyok túl a februári katasztrófán.
0: Azt mondom, de akkor gyakorlatilag mondta 18 éve mentőztél, akkor vagy most is már, vagy átléptünk esetleg már a 19. évbe?
1: Még nem.
0: Még nem, még a 18 éve mentőzöl, a te lelkedet is megviselte gyakorlatilag ez a törökországi látvány.
1: Igen. Mondom, a sérültek, illetve a halottak nagy száma miatt, illetve ami a legnehezebb volt talán, az a tehetetlenség. Amikor a kutya jelzett és megtaláltuk a bajba jutottat, nagyon sok országgal dolgoztunk együtt, koreaiakkal, spanyolokkal, indonézekkel, amerikaiakkal, kanadaiakkal. Nagyon hasznos ismeret volt, amit ott egymásnak át tudtunk adni. Nagyon komoly technikai háttérrel rendelkeztek például a koreaiak. Ők ilyen 40 méter, a romba 40 méterre behatolni képes endoszkópos eszközökkel jöttek, és láttunk egy olyan valószínűleg családot, egy embereket, csoportját, akik 6-an, 8-an voltak, egy üregbe menekültek meg, és a hőkamera, illetve az endoszkópos kamera képei alapján a mentés során folyamatosan szépen hunyt ki a fény, tehát haltak meg, és a 8-ból végül is, mire odaértünk hozzájuk, már egy sem élt. Itt 40 méter, több tonna betonon kellett volna keresztül ásni magunkat. A eszközök és munkagépek voltak, de hát nyilván itt ezt nagyon okosan, nagyon körültekintően kell ezeket a gépeket használni.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Ricu Norbert mentőszakápoló, kutató mentővel, akitől megtudhatjuk, hogyan terjedt el a herbál, milyen veszélyeket jelent, látott-e már boldog herbálfogyasztót, és milyen mellékhatásokkal kell számolniuk a fogyasztóknak.

0: Rádió.
1: Standard Rádió. Nyilván látszik az, hogy mekkora tapasztalat mennyiséget gyűjtöttél így a 18 év során, és akkor a mai témánkra kanyarodva herbáról, a szintetikus drogokról fogunk beszélgetni mentős szemmel. Talán egy legegyszerűbb kérdést, te hogy látod a helyzetet mentősként? Milyen a helyzet most Magyarországon ezekkel a drogokkal kapcsolatban?
2: Érdekes. A statisztikák azok javulást mutatnak az elmúlt 2 évben. Még 2021-ben a mérgezéseknek a jelentős többségét, vagy jelentős, az esetek jelentős számát azt a herbál okozta. 22-23-ra ez mérséklődött, nem azt jelenti, hogy eltűnt, hanem a második, harmadik helyre került az amfetamin származékok, illetve a kanabisz háta mögé. De nem ettől veszélyes, hanem maga a szer. És hogyha megengeded, és megengedik a hallgatók, egy kis történelmi kitekintés szeretnék, hogy mégis miről beszélünk. A herbál vagy biofű, ami nagyon hangzatos név, a biót, azt szeretjük, hát az mindenben jó és egészséges. Ez egy iszonyatos nagy átverés, ez egy méreg. Csak egy hangzatos nevet adtak neki, nyilván.

0: Pfizer, a Pfizer gyógyszergyár alapítója, ő lett a névadója, az első herbál vagy herbál.
1: De egyébként van valami köze hozzá?
0: Nincsen, csak ő a névadó. Ezek szintetikus kannabinoidok, amik, és itt megint csak van egy, és szeretném eloszlatni ezt a közkeletű félreértést, az égvilágon semmi köze nincs a kannabiszhoz, ennek a szernek. Ez egy annyi talán a közös, hogy a hatása ugyanazon a receptoron, ugyanazon a kannabinoid receptorokon hat. Ennyi a közös, viszont a kannabisszal ellentétben az első-második találkozás után már fizikai függőség alakul ki, és mivel ezt említettem, a 80-as évektől kezdték, 2008 az USA debütálás, és 4 év alatt, ami a kábítószerek esetében egy nagyon-nagyon rövid idő, 4 év alatt az USA rájött, hogy itt tennem kell valamit, 2012-ben tiltólistára tették ezeket a hatóanyagokat. Na de itt ez pont erről szól, hogy mindig a laborok, a vegyészek mindig a hatóság előtt járnak. Egy ilyen hatósági tiltó eljárás a legjobb esetben is 4-5 hónap, addigra már 10 másféle molekula szerkezet van, mert hogy úgy néz ki, hogy elég, hogyha egy szén atomot megváltoztatok ebben a bonyolult kémiai rendszerben, már más a hatóanyagtartalom, és éppen ez a veszélye is, hogy a vegyészek folyamatosan fejlesztenek, de ők maguk se tudják, hogy milyen hatása lesz. Leginkább az orosz ruletre tudnám hasonlítani, veszek valamit valakitől, és hogyha ugyanaztól az embertől veszek holnap vagy holnap után, se ugyanezt a hatást fogom elérni. Amit én mentőként tapasztaltam, az érzelmeknek vagy a hatásoknak a teljes skálája. A teljes öntudatlan, eszméletlen állapottól a teljes agitáltságig, amikor rendőri segítséget kellett kérnünk, mert egy 45 kilós 15-16 éves fiúval nem bírtunk el mi a mentőegység, sőt a rendőrök is igencsak bele kellett kapaszkodniuk, egy földöntűri erőt ad. Vannak, akik zombik lesznek tőle, vagy legalábbis a zombihoz hasonló állapotba, teljesen katatón állapotba kerülnek. Vannak, akik, és ez egy viszonylag jelentős szám, akik úgy érzik, hogy meggyulladnak, hogy leég a húsuk a csontokról. Van olyan tapasztalatom is, beszéltem függőkkel, fogyasztókkal, és már leszokottakkal is. És ez más kábítószereknél nem jellemző, a herbánál igen, 2-3 évvel a teljes tisztaságot követően, tehát mikor 2-3 éven nem fogyaszt már herbát, még mindig vannak tünetei. Azt mondja, hogy megy az utcán, és egy ember jön szembe, akiből hirtelen 3 és 4 lesz. És nem mint egy kettős látás, hanem más, teljesen más karakterek. Halucinálnak, nem létező dolgokat látnak, ismétlem, 2-3 évvel az utolsó adag elfogyasztása után.
1: Az utolsó mondatodra reflektálva, ennek fényében vajon miért próbálják ki az emberek, miért válnak függővé, mi az, ami számukra akkor, amikor ennek a tudatmódosító szernek a hatása alatt vannak, akkor ez jó nekik.
0: A Hiperkarma zenekar után szabadon, vagy őket szeretném idézni, a mindenki függ valamitől. És ez egy nagyon nagy igazság. Azt gondolom, hogy a mai kortársadalma kifejezetten a függők társadalma, csak nézz szét a környezetedben, és a legegyszerűbb talán mobiltelefont említeni, illetve egy olyan ország polgáraiként beszélgetünk, ami a 2022-es legújabb nemzetközi statisztika alapján alkoholfüggőségben az első, az oroszokat megelőztük. A férfiak 36,9% alkoholfüggő Magyarországon, a nőknek pedig 7,2% a világ elsők vagyunk, kétes dicsőség ez nyilván. Tehát a függőségből indulnék ki, illetve az, hogy miért a herbál, egyrészt mert olcsó, és ezáltal megválogatja azt a réteget, akik használják. Jellemzően a lecsúszott rétegek, a szegregátumoknak, a társadalmilag kirekesztett csoportoknak a drogja a herbál. 5-6-700 forintért kap ebben a környezetekben egy pakkot, egy adagot az ember, amitől, és már ahogy említettem a elején, teljesen kiszámíthatatlanul, lehet, hogy 2 óra hosszáig, de lehet, hogy 4 napig leszek eszméletlen, és mondom, az orosz ruletre tudnám, azt gondolom, hogy ez itt az a vevőkör, vagy az a fogyasztói kör, akinek már a minden mindegy. Aki el akar szakadni, nem akar meghalni, el akar szakadni a valóságtól, és arra egy még megfizethető szert keres társul. És ez lesz a herbál. Viszont, és ebben nem gondolnak bele, és itt jön a mi fel

0: felelősségünk, a társadalomnak a felelőssége, illetve nekünk, az ezzel foglalkozó szervezeteknek nagyon fontos az edukáció, a felvilágosítás. Olyan ismeretterjesztő esteket kellene alkotnunk és létrehoznunk, ahol már leszokott fogyasztók, szakemberek, akár egészségügyi középkáderek, mint én, tartanának előadást kézzel fogható és a közönség számára befogadható kommunikációs eszközökkel. Mert ha ott valaki a magas piedesztáról beszél erről, hogy a drog rossz, a drog káros, az nem fogja nem fogja visszavetni a fogyasztást. Példák kellenek, olyan emberek, akik elmondják, hogy én ezen már keresztül mentem, hallgass rám, hogy ne csináld. Tehát van egy társadalmi vetülete, amikor el akarok menekülni, és jártam én is olyan helyeken mentőápolóként is, illetve a Herbál munkacsoport tagjaként is, ahol még egy picit talán fekete humorral mi is azt mondtuk a stáb tagjaival, hogy nézd, ha itt kéne élnem, lehet, hogy én is keresnék valami pótszert. Mert itt erről szól, el akarok szakadni a valóságomtól, mert az elviselhetetlen. Akkor inkább keresek valamit, ami kiüt. És itt ezek soha nem pozitívak, ezt higgyék el nekem a hallgatók, akik látok a mentőben Herbál hatás alatt lévő fiatalokat, idősebbeket is, és ők soha nem boldogok. Nem mosolyognak, és nem nincs eufória, hogy de szuper, hogy betéptem, hanem hallucinációk vannak, halálfélelem, és mellé fizikai tünetek. Tehát itt az, hogy heves szívdobogás érzése van, az egy dolog, de valóban okozhat szívritmus zavarokat, és amivel el tudjuk tántorítani őket, azok talán az átélt élmények, de a függő személy, amikor már kialakul a fizikai függőség, ezzel nem fog foglalkozni, neki újra kell élnie. És ez nem is a bűnődözés oldaláról megközelíthető probléma, hiszen, és ezt megint csak statisztikák, illetve mi, akik beszélünk a függőkkel, tudjuk bizonyítani, hogy az a legutolsó pont az ő félelem listájukon, hogy elkap a rendőrség, és ezért kapok majd valamilyen büntetést. Még ennél előre való az is, bármilyen fura, hogy az egészségüket féltik, az egészségi állapotukat, de az is csak az utolsó előtti.
1: Hogyan változik a Herbál hatásától a személyiség és a drogfogyasztó élete? Mi kell a leszokáshoz? Beismerik-e a betegek, ha Herbált fogyasztottak? Mikor hívjunk mentőt, és hogyan segíthetünk, ha azt látjuk, hogy valaki rosszul van az utcán? Megtudhatják a Ricu Norbert mentőszakápolóval folytatott beszélgetésből.

0: Stadio.
1: Stadio.
2: Aki a Herbál útjára lép, hogy gyakorlatilag meg fog szakadni minden kapcsolata a társadalommal, a családot elveszíti, a barátokat elveszíti, minden addig általa ismert és szeretett dolgot, és csak rosszabb lesz. Tehát hiába hiszi azt már, hogy innen nincsen lejjebb, de rosszabb lesz, és amit én el szoktam mondani, hogy ne ettől féljenek, hogy milyen börtönbüntetést kapnak, vagy milyen szankciók lesznek, hanem az, hogy megváltoztatja. Onnantól kezdve, hogy a droghatás alá kerül és függő lesz, ő olyan, mintha eladná a személyiségét, a lelkét, marad egy test, amiben a Herbál fog pusztítani, és minden tett, amit ő véghez visz, az a Herbál lesz, és nem ő. Nagyon sok családon belüli erőszakot látunk, kifelé irányuló erőszakot is, olyanokat, akik utána az elmesélések alapján tudják, hogy ők ezt megtették. Illetve még egy dolog, ami nagyon fontos, és itt ugye a statisztika az egy ilyen exakt dolog, nagyon sokféleképpen lehet nézni. A Herbál halálozásoknál ugye azt tekintjük, amikor valamilyen szívritmus zavar vagy szervi probléma kapcsán elhalálozik a Herbál fogyasztó. De azokat nem vizsgáljuk, amikor Herbál hatás alatt autót vezet és autóbalesetet okoz, amikor Herbál hatás alatt a Herbál olyan hallucinációkat diktál neki, hogy ugorjon ki a vonat elé, ugorjon le a hídról, legyen öngyilkos. Ők az én olvasatomban ugyanúgy a Herbál halottai, de statisztikailag nem lesznek azok.
3: És ez egy ilyen általános képlet, tehát mindig ez az eredménye, elveszíti a családot, lehullik teljesen az életről, mindig ez az eredménye, vagy van esetleg lehetőség arra, hogy valaki erről lejöjjön?
2: Szeretném azt mondani, hogy van, és nagyon-nagyon erenyésző számban van is, de ezért nagyon sokat kell tennünk még nekünk is, a többségi társadalomnak, illetve magának az egyénnek is. Csak ez egy olyan spirál, amibe ha belecsúszik, nem nincs meg a kiugrás. Tehát kell hozzá egy halálközeli élmény. Egy olyan helyzet, amikor tényleg meglegyinti a halálszele, és akkor van lehetőség. Viszont így is nagyon nagy a visszaesés. Itt ugye nyilván a függőség, a függő személyiség típus kiindulva. De vannak pozitív példák, nem nagy számban, de vannak, akiknek ez sikerült.
3: Itt említetted a beszélgetés, vagy a mondataid között, hogy különböző féleképpen begyészkednek, ezeket a drogokat fejlesztik. Ez a hétköznapi gyakorlat során, mint mentősként, ez hogyan módosul, hogy a klinikai tünetek hogyan változnak, az első segélynyújtás hogyan változik ezzel kapcsolatban, van-e differencia a különböző szerek hatásainak ellátásánál?
2: Igen, mindig, minden esetben a beteg állapotát kell néznünk, és az ő tüneteit kell kezelnünk. Ami jellemzően ugye az eszméletlenségnél megvan a protokollunk, a légútbiztosítása az első, illetve a fizikális védelem. Nyilván, amikor ebbe az agitált állapotban van és agresszívvé válik, akkor őt is és a környezetet is védenünk kell. És itt jön be a nagyon nagy probléma, ugye, mivel nem tudjuk, hogy mi az, amit ő bevett, és nagyon sokszor, sőt, az esetek 100%-ában tagadnak. Nincs az, hogy hello, én rosszul lettem, mert herbáloztam, hanem kitalálnak minden féléket, valaki beletett valamit a poharába, véletlen valamit fogyasztott, tehát nyilván mindig én nem találtam még, nem találkoztam olyan drogossal a 18 év alatt, aki azt mondta, hogy én ezt akartam.
3: De ez a büntetésektől való félelem?
2: A társadalmi ellenérzés miatt, tehát ők ezt tudják, hogy ez nem jó. Tehát nekünk mindig ezt kell kezelni, és nagyon sok különböző, amit láthatnak a hallgatók és az utcán, hogy pici ásványvizes üveggel sétálnak, rengeteg vizet fogyasztanak, ez nagyon sokszor ez a meggyulladok érzés, hát próbálják magukat hűteni, nem szomjas, hanem hűteni akarja, mert úgy érzi, hogy leég a, ahogy már említettem, leég a húsa a csontjairól. Azt gondolom, hogy ez minden, csak nem pozitív élmény.
3: Igen. Hogyan kezdtek egy ilyen ellátáshoz? Tehát amikor egy esethez hívnak benneteket, akkor mi történik utána?
2: Ellátjuk a sérültet, az az első, hogyha szükséges karhatalmi segítség, és ez nagyon sokszor előfordul, igen, akár a környezet okán is, akár maga a sérült állapota okán is, és betesszük a mentőautóba. és ott kezdődik a tüneti kezelés, tehát megpróbáljuk stabilizálni az ő állapotát, majd kórházba szállítjuk attól függően, hogy milyen tünetek vannak, vagy belgyógyászati sürgősségére, nagyon sokszor sérülés is előfordul, akkor nyilván a traumatológiai ambulanciára, minden egyéb esetben pedig a pszichiátriára, ahol az addiktológiai ellátás folyik.
3: Az utcán járva a hallgatók közül is bárki. Sokszor probléma az, hogy nem mernek oda menni, nem mennek oda segíteni. Van-e esetleg olyan specifikus tünetegyüttes, amivel esetleg találkozhat egy hallgató is, és akkor ebből már tudhatja, hogy mi a helyzet, és emiatt hívja a mentőket? Mire figyeljenek oda?
2: Picit ketté választom a választ. Igen? A kérdésedre. Az első az az, hogy azt gondolom, hogy minden esetben menjünk oda. Ez legyen a legelső. Ha csak azt nem látom, hogy egy másfél méterre szamuráj karddal hadakozik ott a delikvens. Ha azt látom, hogy fekszik padon, földön, ül, láthatólag rosszul van, akkor állampolgári kötelességem oda menni, és a tőlem elvárható, a tőlem telhető legjobb módon első segélyt nyújtani. Ez nagyon sokszor csak annyi, hogy megkérdezem, hogy mi történt. Ne legyen az első az, hogy mentőt hívok. Legyek készenlétbe, de kérdezzem meg, hogy mi történt. Lehet, hogy csak annyi, hogy elfáradtam, fáj a lábam, vagy nagyon sok esetben nyilván az alkohol is szerepel az okoknál. Nagyon sokan elmondják, hogy semmi, igazából csak berúgtam, egy picit pihenek. Azt én látom, ha beszél, akkor nagy valószínűséggel nincsen életveszélyes állapotban. Ha azt látom, hogy maga tehetetlenül, eszméletlenül fekszik, ami azt jelenti, hogy megrázogatom és nem reagál rá, ne féljünk oda menni, mert tudunk segíteni. Próbáljuk meg megrázni, és ha eszméletlen, hívjunk mentőt. És onnantól kezdve az én kollégáim fognak segíteni a telefonban. Ez egy nagyon fontos dolog, és én ezt szeretném, és ezt is közvetítem mindig az első segélynyújtók felé, hogy nem, nincsenek egyedül. Mert a mentésirányító, a mentésvezető ott van a telefon másik végén, és segít neki, gyakorlatilag vezeti a kezét. Én el szoktam mondani pici túlzással, hogy ha az eszközök rendelkezésre állnak, és van valaki, aki a telefon végén irányítja a kezemet, én egy NASA űrállomást összeszerelek. Mert képes vagyok rá, és az első segély ennél sokkal egyszerűbb dolog. Lesz segítség, meg hívjunk segítséget ketten, tehát az utca emberétől. Hívjunk segítséget ketten, nem, itt nem érvényes a matek. Nem kettőt érünk, és nem kétszer többet, hanem százszor többet. Összetesszük a tudásunkat, amiben én bizonytalan voltam, az lehet, hogy neki eszébe jut, és ketten, és egy nagyon jó összekovácsoló, vagy egy nagyon szuper élmény embereken segíteni.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ricu Norbert mentőszakápoló, kutató mentővel, akitől megtudhatják, miért pont a herbál okozza a legnagyobb drogfogyasztási problémákat, milyen módok lehetnek ezek megoldására a politikai döntéshozás szintjén, milyen javaslatokat tettek ez ügyben a második reformkor politikai szervezet keretében, illetve hány éves korban lehet és kell elkezdeni a herbál prevenciót a gyerekeknél.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Valamilyen emlékezetes eset a Herbállal kapcsolatban?
3: Több is. Ami most az utóbbi időben történt, az egy 3 gyerekes anyuka, egy középkorú anyuka, 3 gyermekkel, aki teljesen, tehát ő egy hollywoodi szuperprodukcióba elmehetett volna a ilyen ördög által megszállt személynek. Teljesen kiszámíthatatlan volt, úgy hívjuk, hogy kattogott. Voltak teljesen épp, normál gondolatai, el tudta mondani az adatait, amik stimmeltek is, tehát utána visszaellenőriztük a személyes adatokat, viszont egyik pillanatról a másikra kiszámíthatatlanul kezdett viselkedni, agresszívvé vált, a szemét forgatta, a nyakát tekergette, mondom, mint egy ördög által megszállt, ilyen negatív kiflibe visszafordult, ez eltartott ez az állapot percekig, és utána visszajött belőle, és teljesen adekvát, normál módon válaszolt a kérdéseimre. Aztán ismétlődött újra ez a...
2: Értem, ez a kattogás benne gyakorlatilag, hogy ide-oda kapcsolgat az éppen aktuális tudata. Ugye, ez társadalmi probléma, egészségügyi probléma. A társadalom mennyire foglalkozik ezzel? Van esetleg olyan program, ami ebben segíthet? Ugye említette te is, hogy részese vagy egy olyan csoportnak, ami foglalkozik ezzel a herbál problémával. Hogyan látod ezt az ország tekintetében?
3: Mi a második reformkornak a herbál prevenciós munkacsoportja vagyunk. Erre említettem, hogy a munkacsoporttal jártunk. A 2018 óta foglalkozik a második reformkor a herbál kérdéssel, és most már pártként is az egyik főügyünk a herbál elleni küzdelem. Viszont kormányzati szinten, tehát az országnak 2020 óta nincsen drog stratégiája. Ez nem csak a herbál, hanem az összes drogot tekintve. Úgyhogy mi ezt tűztük zászlónkra, és itt nyilván nem csak a herbálról van szó, hanem az összes szintetikus drogról, de ezt látjuk a legnagyobb problémának, pont amiatt, hogy egy nagyon kiszolgáltatott, nagyon magára hagyott réteget érint. Van egy javaslatunk, egy herbál prevenciós javaslat, ami gyakorlatilag hosszú és rövid távú javaslat. A rövid távú terveink és a rövid távú javaslatunk az, hogy minél gyorsabban, és itt rendőrségi, tehát karhatalmi segítségre van szükség, megkettőzni, megtöbbszörözni a karhatalmi jelenlétet azokban a helyszíneken, ahol tudjuk, hogy ez hatalmas problémát jelent. Legyen egy elrettentő ereje a rendőrségi jelenlétnek, illetve javasoltuk, sőt mondhatnám, hogy követeljük egy drog osztagnak, hogyha legyen ilyen hollywoodi hasonlat, a fölállítását, ami országos lefedettséggel kifejezetten ezeknek a terjesztői hálózatoknak a felszámolásával foglalkozik.
2: Ez fontos hangsúlyozni, hogy a terjesztői hálózat, tehát nem
3: az ez áldozat, az alapja. Ez az alapja. Én azt gondolom, hogy az áldozatnak megvan a saját maga problémája, viszont itt is megvan a kriminalisztikai jelentősége, hiszen ahhoz, hogy ezt az 500 vagy 1000 forintos drogot megszerezze, a napi adagját, ahhoz ő bűnözni fog. És ezek a környezetükben élő embereknek iszonyatos probléma. Ezek kis besúrarásos tolvajlások, utcai rablások, amik lehet, hogy nem is kerülnek a hallgatók látókörébe. Erről nem szól minden nap a híradó, de azoknak az embereknek a mindennapjait megkeseríti. Tehát ilyen vonatkozása is van. Ez a rövid táv. Nagyon fontos lenne egy olyan nyomozócsoportot fölállítani, és most én az aktuálpolitikát ismerve hallottam egy ilyen kezdeményezést, hogy föláll az ORFK-nál egy országos lefedettségű, ilyen kiberbűnözés elleni csoport. Én nagyon szeretném, hogyha ez kiterjedne a herbál hálózatokra is, ugyanis, csak ötleteket nem akarok adni, a mai nap is bárki gyakorlatilag 3 kattintással az interneten keresztül hozzáfér. Nem klasszik dílerek vannak, akik kapucniba bújva állnak az utcasarkon és megkérdezik. Igen, nem. 3 kattintás és sajnos hozzáférhető, hozza a futár, hozza a posta, 1-2 napon belül a fogyasztó kezében van, vagy a kezében lehet, úgy, hogy itt nincsen használati utasítás. Itt nem mondják el, hogy haló, vigyázz, ez és ez történhet, itt ugye profitorientáltságról van szó. Ez a rövid távú javaslatunk, a hosszú távú, pedig társadalmi, gyakorlatilag folyamatos edukációra lenne szükség, amit mi szeretnénk ezeken a kiemelt területeken létrehozni ambulanciákat, drogambulanciát, ahol lenne addiktológiai szakember, lenne egészségügyi szakember. Én például javasoltam a most átalakult háziorvosi ügyeleti szolgálathoz kapcsolni ezeket ezeken a területeken, ahol lehetne azonnal ellátást is végezni, ha sérülés van, ha bármilyen szervi probléma van, de ezen túlmenően szeretnénk, hogyha ezek közösségi térként szerepelnének, ahova be tud menni, meg tud hallgatni előadásokat, ismeretterjesztést, és egy közösséget alkotni, mutatni új utat, új alternatívát. Mert azt látjuk, hogy ők beleszürkülnek, beszűkül a tudatuk ebben a helyzetben, és azt gondolják, hogy nincs a szegregátumon, az utcámon, a városrészemen kívüli világ. Miközben van, tehát 1000 helyre el lehetne menni dolgozni, van munkalehetőség. És azt gondoljuk, hogy az ismeretterjesztés, a pozitív példáknak a mutatása, a munkalehetőség és az életutaknak a segítése, de ez csak együttműködve és hosszú távon működik.
2: Milyen időskorban érdemes elkezdeni a prevenciót? Ezekre a veszélyekre való figyelemfelhívást?
3: Ha picit kikanyarodok a kérdésből, de fogok válaszolni. Egy pár évvel ezelőtt, és ez legyen mondjuk 10 évvel ezelőtt, egy iskolába kértek fel szexuális felvilágosító előadást tartani 12 éves gyerekeknek. Én magam is apa vagyok, van egy 23 éves fiam, egy 14 éves lányom és egy 17 hónapos kislányom.
2: Gratulálok.
3: Köszönöm. Úgyhogy ők is motiválnak ebben, én szeretném, ha ők olyan világban nőnének fel, ahol ez nem mindennapi probléma. És visszatérve a szexuális felvilágosításra, a 12 éves gyerekeknél már azt láttam, hogy elkéstünk. A jelentős részénél láttam a tekintetükön, a mimikájukon, hogy elkéstünk. Azt gondolom, hogy ugyanez a helyzet a herbál és drog prevencióval is. Tudunk 12 éves fogyasztókról is. Úgyhogy ezt korábban el kell kezdenünk. Ez egy hatalmas munka. Tehát ezt mi látjuk, és azt is tudjuk, hogy nem fog működni máról holnapra. Már az óvodában el kell kezdeni azt a edukációt, hogy mutassak más lehetőségeket. Hogy azt, amit én otthonról hozok, mert az esetek többségében a szülő a minta, próbáljak más konfliktus kezelési módokat találni. Ne az legyen az első, hogyha akadályba ütköztem, akkor nyúljak valami pótszerhez. Hanem tanuljak, képezzem magam, és nyílik lehetőség, 1000 lehetőségem nyílik, amerre el tudok indulni, ahelyett, hogy a herbához vagy más drogokhoz fordulnék.
2: Ez egy őrült célmalomharc.
3: Az, és mi beszélgettük a második reformkor herbál munkacsoportján belül a srácokkal, a fiúkkal, hogyha 3-5 embert megmentünk, akkor már győztünk. Ugye mi a mentőknél használjuk ezt a kifejezést, vagy ezt a szállóigét, hogy aki egy életet megment, az az egész világot menti meg. Mi ugyanígy gondolkodunk a herbál prevenció kapcsán, és nincsenek illúzióink, de azt gondolom, hogy összefogott társadalmi közös minimumok fölállításával működhet.
2: Legyen ez a zárszó is. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
3: Köszönöm szépen. Szervusz.

0: Rádió.
1: Ricu Norbert mentőszakápoló kutatómentővel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Sajtóhírek szerint nagy számban helyezik át a javítóintézetekben élő fiatalokat a tanév kellős közepén, miközben a bezárt szülőutcai intézet volt dolgozóit nem veszik fel máshova. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága közölte, hogy január 1-e óta Aszódról 9, Nagykanizsáról 23, Debrecenből pedig 38 fiatalt helyeztek át, a hatóság szerint szakmai és jogszabályi szempontok alapján. Az áthelyezések hátterében az áll, hogy a kormány tavaly decemberben a BVOP irányítása alá vonta a javítóintézeteket, a kiürített budapesti javítóintézet ingatlanát pedig márciusban 2,6 milliárd forintért elárverezték. Költségvetési biztost kap az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a szervezetek gazdálkodásának felügyeletére. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, hogy a döntésre azután került sor, miután az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága az NMHH gazdálkodási aggályai miatt nem fogadta el a szervezet tavalyi zárszámadását. A pénzügyminiszter által kiküldött biztos feladata a működés ellenőrzése és a vagyon elidegenítésének megakadályozása lesz, garantálva a közmédia költségvetési fegyelmét és törvényes működését. 50 millió forintra büntette a MediaWorks Hungary ZRT-t a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság. A szervezet megállapította, hogy a kiadó három internetes hírportálja megfelelő jogalap nélkül tette közzé annak a honlapnak az elérhetőségét, amely egy interaktív térképen keresztül csaknem 200 ezer a Tiszapárthoz köthető érintett személyes és különleges adatát hozta nyilvánosságra. A hatóság a jogsértés súlya miatt szabta ki az 50 millió forintos adatvédelmi bírságot, és kötelezte a kiadót a jogellenes hivatkozások törlésére.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Jó reggelt kívánok! Péntek reggelén 6 óra után is együtt indíthatjuk ezt a mai napot. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk. Délelőtt 9-ig maradok a mikrofonnál, és igyekszem gondoskodni a jó hangulatról.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: 29-e van, és a hét utolsó munkanapját kezdjük pénteken. Köszöntöm a Magdolnákat, ők a nap névnaposai, rajtuk kívül még a Máriánkat, a Jukunduszokat és a Maximókat is köszönhetjük a mai nap folyamán. És persze mindjárt a híres jeles születésnaposokról is szót ejtünk, de még előtte pörgetjük a dalokat Csabán a Start Rádióban.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Köszöntjük a születésnaposokat, május 29-e van a Magdolnák névnapja. Ezen a napon született meg Apponyi Albert gróf, vallás és közoktatási miniszter, Szécsi Antal szobrász, de egyébként Isaac Albéniz katalán nemzetiségű spanyol zeneszerző, zongora, művész is.
1: Sok a zene,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: reggelt, itt a Start Rádió, pillanatokon belül 7 óra lesz. Egyre többen ébredeznek, és kezdik el lassacskán a hét utolsó munkanapját, vagy legalábbis a készülődést, és majd természetesen indulnak meg a munkahely irányába. Mi hamarosan híreket mondunk, aztán a következő órában is sok zene, és most még több.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

teljesen felkészült az eseményre, de a szállásárak a szokásos szint ötszörösére emelkedtek, a London-Budapest repülőjegyek pedig a tízszeresükre drágultak. Németh Viktória, az Ökonomus gazdaságkutató alapítvány elemzője kiemelte, hogy a korábbi londoni és müncheni döntők mintájára a szurkolói költések 35-40%-a szállásra, míg 30-35%-a a vendéglátásra irányul majd a hétvégén. Végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról döntött az országgyűlés 145 igen szavazattal. A Tisza frakció által kezdeményezett testület célja a Schadl-Völner ügyhöz hasonló esetekből eredő rendszer szintű hiányosságok vizsgálata és a felelősség megállapítása. A hattagú bizottságnak december 31-éig kell elkészítenie a jelentését, valamint megfogalmaznia a javaslatait egy állami

0: Szervezet friss állásfoglalásában sürgős oktatáspolitikai változtatásokat szorgalmaz, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének azonnali felfüggesztését, valamint a jövő tanévi tankönyvrendelési határidő június 30-áig történő meghosszabbítását. A TTS szerint az állam világnézeti semlegessége alapvető fontosságú, a történelem tanításban pedig az ismeretátadás helyett a kritikai gondolkodásra, a média működésének megértésére és az álhírek kiszűrésére kellene helyezni a hangsúlyt.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Startrádió.
1: És még több.
2: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot. Ez bizony a Startrádió sok zenével, és most még többel. Ébredjünk együtt, én hozom a jó zenéket a hét utolsó munkanapjára is. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk.

0: és még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hogy mi vár ránk május utolsó hétvégéjén? Lesz majd az a tululú, tudjátok, az a... Az a szájjal füttyögő, 250 hazai kézműves, na és az utánozhatatlan vásári hangulat. Jön a Hídi Vásár, a Borfest zárásaképpen. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Minden nap 15 és 19 óra között frissepperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
0: Reklámot hallottak. Reggel is tart. Music Latte.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Gyönyörű szép ez a tavasz. Ezekben a hetekben könnyen belebotolhatunk egy pirosba és lilába öltözött látványos tájakba. A tengernyi pipacs mellett a mezei szarkaláb is teljes pompájában virágzik, együtt pedig színes szűnyeként borítják be a réteket és az útszéli sávokat.
1: Sokat levak, sokat

Sinning under.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma a fátyol felhős napos idő várható. Csapadék nem lesz, az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul. A hétvégén visszatér a nyár 30-31 fokos csúcshőmérsékletekkel.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli start.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: A Békés Csabai Tabán Néptánc Egyesület 2026. május 30-án 14 és 18 órától tartja évvégi gála műsorát, melyben fellépnek a szervezet Békés Csabai csoportjai. Harmadik Békés Csabai Utcazene Fesztivál lesz május 28-a és 30-a között Békés Csabán 5 különböző helyszínen. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. A Munkács Mihály Múzeum időszaki kiállítása milyen lények éltek itt a késő krétakorban. A kiállítás gyermeknapon, május 31-én vasárnap, ingyenesen látogatható 14 éves korig.
1: A programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reggel is tart. Music latte.
0: Finoman ébreszt.
4: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió, május 29-e van. 1205-ben ezen a napon királlyá koronázták II. Andrást, az első magyar királyt, akinek koronázási esküt kellett tennie. Ezen a napon Edmund Hillary és Tenzing Norgay Sherpa elsőként a világon felértek a Mount Everest csúcsára, és 1660-ban Angliában a polgárháború után helyreállították a királyságot. Szkápa!

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot is itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Egyre közelebb a 8 óra. Sokan már ott vannak a munkahelyen, de bízom benne, hogy azért egy picit pozitívabban lehet ezt a mai napot kezdeni, végül is péntek van. A következő órára is azok aktuális, friss, fontos információkat, úgyhogy érdemes velem tartani.

Elmúlt 8 óra, sokan már a munkahelyen, kitartást kívánok, ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Rengeteg hasznos információ most is, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha együtt rádiózhatunk. Sok.

0: Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Bora Kft. Június 1-én megnyitja legújabb belvárosi üzletét Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hatalmas nyitási akciókkal és széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Bora Kft., ahol a minőség és a kedvező árak találkoznak.
5: Vörös? Jobbra. Fehér? Jobbra. Rozé? Naná, hogy jobbra. És te merre húzod?
6: Fenékig! Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
7: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Közeledik a foci VB, arról lehetett olvasni, hogy Manuel Neuer is bekerült a német labdarúgó válogatott világbajnoki keretébe. A rutinos kapus korábban már visszavonul, de most ismételten számítanak rá.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Jó érzés az, amikor azt mondhatjuk, hogy péntek van, ma egyébként május 29-én a Magdolnákat ne felejtsék el felköszönteni. Lehet már tervezgetni a hétvégi kikapcsolódást, a szabadidőt, hogy merre megy a család, vagy éppen mi lesz az otthoni program, ez talán még a munkahelyen is tarthatja bennünk egy kicsit a lelket.
1: Sok a szene,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: Start Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot is itt a Start Rádió. Hamarosan 9 óra lesz, én pedig ezzel mára köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. A hétvégét is együtt kezdhetjük, ugyanis én szombaton reggel 6 órától ismételten érkezem és hozom a hasznos információkat és a remek dalokat.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól, üdv a fedélzeten, mára is készültem, érdekességekkel és jó zenékkel, egészen délig rádiózhatunk együtt. A mikrofonnál Bürgés Dávid, üdv még egyszer!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hogy mi vár ránk május utolsó hétvégéjén? Lesz majd az a tululú, tudjátok, az a szájjal füttyögő, 250 hazai kézműves, na és az utánozhatatlan vásári hangulat. Jön a Hidi Vásár, a Borfest zárásaképpen. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: A Bora Kft. Június 1-én megnyitja legújabb belvárosi üzletét Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hatalmas nyitási akciókkal és széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Bora Kft., ahol a minőség és a kedvező árak találkoznak.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
2: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtató patronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
0: Reklámot hallottak. Napi laza, vedd könnyedén.
7: Start Rádió.
8: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napiroza szól. A mai névnaposaink a Magdolnák és a Máriák, róluk ne feledkezzünk meg, boldog névnapot kívánok mindenkinek. A következő órában is folytatjuk sok jó zenével és hasznos érdekességekkel.
1: Sok a zene, és még több.

0: Happy Laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi Laza szól. Folytatódik a műsor ebben a 60 percben is. Témánk az emésztés. Nem sokára az egészségünkre fókuszálunk. Rádiózzunk együtt.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádió, ez a napi laza. Néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. A puffadás oka lehet például megrévő refluxunk és a túlevés is. A szakemberek szerint ezt a diszkomfort érzést enyhíthetjük patikákban kapható puffadás elleni készítményekkel, illetve különféle emésztőenzimeket tartalmazó szerekkel és gyógynövényekkel is. Hatékonyan mérsékeli a tüneteket például a köménymag, felnőttek fogyaszthatják a konyhaköményből készült teát, még gyermekeknek inkább az enyhébb és kellemesebb ízű édes kömény javasolt. Jó egészséget!

0: legjobb zene és még több a Start Rádión a Napiloza szól, ennek értünk ma is a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tarthatunk ki a délelőtt utolsó két órájában, holnap is jövök. További szép napot kívánok!
1: Sok a zene,
2: és még több!
3: Start Rádió!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 29-e péntek déli 12 óra van. Néptáncos évzáróval telt meg a Békés Csabai főtér. Békés Csabai diáklány képviseli Magyarországot a WorldSkills világversenyen. Három évszázad Csabai története elevenedik meg Bauer Barbara új regényében. 13 rétisas fiókát gyűrűztek meg a Körös Maros Nemzeti Parkban. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Szent István tér szerda délután igazi ünnepi forgataggá változott. Itt tartották a 2025-26-os nevelési év, aki nem lép egyszerre, néptánc programjának évzáró zenés táncos rendezvényét. Az Aprók táncán közel 400 óvodás mutatta be mindazt, amit az év során megtanult. A város szívében felsorakozó népviseletbe öltözött gyerekek látványa sok érdeklődőt és büszke családtagot vonzott. A megjelenteket a város alpolgármestere köszöntötte, aki elmondta, a főtér mindig szép, de amikor óvodásig töltik meg népviseletben, az különösen meghitt látvány. Úgy fogalmazott, hogy ez az egyik leghangulatosabb esemény a gyerekek, szülők, nagyszülők és az óvodapedagógusok számára. Hozzátette, hogy az évzáró néptánc program csúcspontja, ahol a gyerekek bemutatják mindazt, amit a nevelési év során elsajátítottak. A közel 400 táncoló óvodás számára ez hatalmas élmény, a családok pedig magukkal viszik a látványt, nem csak fotókon, hanem a szívükben is. A program szakmai hátterét a hét próbás néptánc iskola biztosítja, együttműködésben a helyi óvodákkal és az önkormányzattal. A kezdeményezés nem csupán tánctanítás, komoly pedagógiai célokat is szolgál. Békés Csaba önkormányzati óvodáiban jelenleg több mint 1500 gyerek jár, és mindannyian részt vehetnek a néptánc foglalkozásokon. Végzős óvodásként pedig mindenki eljuthat a főtéri évzáróra. A néptánc iskola igazgatója Vaszkó János kiemelte, intézményük elkötelezett a szakmai együttműködés és a hálózatosodás mellett, ennek mintapéldája az óvodákkal közös munka. Elmondta, hogy minden önkormányzati óvodában jelen van a néptánc, amelyet az iskola pedagógusai mentorálnak. A program egyszerre érzékenyítő, készség és képességfejlesztő, amely játékos formában segíti a mozgásfejlődést. Hozzátette, hogy a visszajelzések szerint a gyerekek és a szülők is szeretik a foglalkozásokat, és úgy fogalmazott, a fellépés csak a jéghegy csúcsa. Az évzáró pedig ünnepe annak a munkának, amely egész évben zajlik, és amelynek tartalma jóval több annál, mint ami a téren látható. A program végén a szülők is csatlakoztak a tánchoz, a gyerekek pedig, ahogy az óvoda pedagógusok fogalmaztak, most is sok mosolyt csaltak mindenki arcára. Szelei Nóra, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szentgyörgyi Albert Technikum és Kollégiumának általános ápolószakos tanulója képviselti Magyarországot a WorldSkills versenyen, amelyet a szakmák világbajnokságaként tartanak számon. A rangos nemzetközi megmérettetést idén szeptemberben rendezik meg Shanghaiban, ahol a világ legtehetségesebb fiatal szakemberei mérik össze elméleti és gyakorlati tudásukat. A Békés Csabai diáknak komoly állóképességre és maximális koncentrációra lesz szüksége, hiszen a nemzetközi mezőnyben 4 napon át tart majd a feszített tempójú versenyzés. Erről számolt be közösségi oldalán a polgármester. A városvezető azt is hangsúlyozta, hogy Békés Csaba számára nagy elismerés és büszkeség, hogy egy helyi intézmény kiváló tehetsége képviselti hazánkat egy ilyen magas szintű nemzetközi porondon.

0: Mintegy 1000 oldalon két kötetben dolgozta fel a Csabaiak elmúlt 300 évét Bauer Barbara, az évtizedekig Etyeken élő békés csabai kötődésű író. A Híd építő című iker kötet első részét ősszel, a másodikat pedig szerdán mutatta be a Békés megyei könyvtárban. Az írónő hangsúlyozta, hogy mivel nem dokumentum történet és nem tény irodalom, hanem fikciókkal átszőtt regény. Úgy fogalmazott, hogy a tótok érkezésének idejéből nincsenek személyes élmények, ezért a korabeli viseletek, a táj és a török dúlás utáni állapotok ismeretében kellett elképzelnie a történteket. A Békés Csabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnöke Mácsai Sándor különlegesnek nevezte, hogy egy nem csabai születésű alkotó ilyen részletességgel foglalkozik a város múltjával. Felidézte, hogy korábban már közösen készítettek egy Máté Péter estet is. Elmondta, hogy a két kötetes mű elkészültével közös feldolgozást terveznek, és már most biztos, hogy szeptember 28-án rendkívüli bemutatót tartanak az evangélikus nagy templomban. Békés Csaba polgármestere Szarvas Péter szerint a regény bemutatója nem csak irodalmi különlegesség, hanem lélekemelő esemény. Úgy fogalmazott, hogy a mű több mint 300 év történetét, az újratelepítést követő időszakot mutatja be egy családregény formájában. Kiemelte, hogy Bauer Barbara nagyszerűen ábrázolta a csabaiak, szlovákok, magyarok, zsidók és németek kitartását és hitét, amellyel a nehéz helyzetekben is formálták saját életüket és a közösség jövőjét. A cím arra utal, hogy a város lakói mindig hidat képeztek egymás között, és Békés Csaba 1718-as újratelepítése óta élő, nyüzsgő város maradt. A bemutatónak könyvtár igazgatója Juhász Zoltán és a polgármester köszöntötte a résztvevőket. Bauer Barbara beszélgetőtársa ezúttal dr. Valastyán Pál jogász volt. Súlyos technikai meghibásodás érintett több száz ingatlan sarkadon, miután egy jármű nekiütközött a Jókai utca és a Gyár utca sarkán található trafóállomásnak. Az ütközés következtében a hálózat túlfeszültség alá került, és 13 utcában tömegesen hibásodtak meg a háztartási gépek, derült ki a város közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A bejegyzés szerint a trafókörzethez tartozó, mint egy 300 ingatlanban működő elektromos berendezések sorra mentek tönkre. Az első lakossági jelzések kedden érkeztek az önkormányzathoz, amely ezt követően több egyeztetést folytatott az áramszolgáltatóval. A megbeszélések eredményeként mára egyértelművé vált, milyen lépéseket kell megtenniük a károsultaknak. A város polgármestere dr. Mokán István elmondta, az áramszolgáltató pozitívan állt a helyzethez, és teljes nyitottságot mutat a lakossági kártérítési igények peren kívüli rendezésére. A károsultaknak az MVMD-MÁSZ áramhálózati Kft-nél kell bejelenteni igényüket e-mailben. A polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat ingyenes ügyvédi és hivatali segítséget biztosít mindazoknak, akik támogatást igényelnek a kártérítési folyamat során. Április utolsó napjaiban rétisas fiókákat gyűrűztek a Körösmaros Nemzeti Park területén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Szakemberei. A Kissárréten és a Kettős Körös térségében összesen 8, a dévaványai ecsegi pusztákon pedig 5 fiatal madár kapott ornitológiai jelölést. A Kissárréteni már harmadik éve gyűrűzik az itt költő rétisas párok fiókáit. Idén 3 fészeknél tudták elvégezni a munkát, a negyedik helyszín az abban a vízzel körülvett terep miatt kimaradt. A szakemberek így 6 fiókát láttak el gyűrűvel, mindegyik pár 2-2 fiókát nevelt. Ezt követően a kettős körös közelében költő egyik párnál további 2 fiatal madár kapott jelölést. A térségben további 3 rétisas pár is sikeresen költ, fészkeikben összesen 4 fióka nevelkedik. A dévaványai ecsegi pusztákon és a körös ártérben pedig 9 rétisas pár költ, ezek közül 7 a gyűrűzésre kijelölt mintaterületen. A fészkek ellenőrzésekor az is kiderült, hogy 3 fészekalj idő előtt tönkrement, a maradék 4-ben azonban megfelelő méretű fiókák vártak a jelölésre. A Nemzeti Park dévaványai tájegységében ez volt az első alkalom, hogy rétisasokat gyűrűztek. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. De jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Én készen állok, bízom benne, hogy hallgatóim is. Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Itt van legelső kérésünk. Sziasztok, Marian vagyok, és a férjemnek, Attilának szeretnék küldeni egy dalt. Egész héten korán kell dolgozni, üzenem neki, este jöhet a pihenés és egy finom vacsora. Addig pedig szóljon valami jó kis pörgős dal neki. Köszi. Én köszönöm.

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
3: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottam.

jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Dúri kérésével megyünk most tovább. Sziasztok, Dúri vagyok, és a nagymamámat Magdit szeretném köszönteni névnapja alkalmából. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, hétvégén megyek, és jól megünnepeljük.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól. Sziasztok, Niki vagyok. A legjobb barátnőmnek, Dórinak szeretnék küldeni egy dalt, mert ma végre együtt indulunk egy kis hétvégi kikapcsolódásra. Jó utat és szép hétvégét kívánunk mindenkinek.

0: Ez a Start Radio, sok zene is még több. És ma május 29-e péntek van, sok boldogságot kívánunk Magdolna nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Spitzer Gyöngyi, művész nevén Somam, énekes műsorvezető újságíró, és szintén ma ünnepel Csankó Zoltán, Jászai Mari díjas magyar színész is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot. Csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd a hétvégén. Holnap már gyakrabban zavarhatják felük a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben majd 25 és 31 fok várható. Vasárnap pedig többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, zivatarokban továbbra is előfordulhatnak viharos széllökések. Vasárnap délután 25-31 fok várható.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Startrádió.
2: Ez a Startrádió, sok zene és még több. És ma május 29-e, péntek van. Az évből még 216 nap van hátra. És akkor nézzünk néhány érdekességet is. Például 1902-ben ezen a napon alakult meg a Gyáriparosok Országos Szövetsége. Aztán 1985-ben tömegszerencsétlenség történt a brüsszeli stadionban. A Liverpool FC és a Juventus FC között zajló döntőn a brit szurkolók megtámadták az olaszokat a tömeges menekülés során. Egy támfal is kidőlt. A szerencsétlenségben 39-en életüket vesztették, a sebesültek száma pedig 200 volt. És egy kicsit ugorva az időben, 2019-ben történt ezen a napon, hogy 28 ember halálával járó hajókatasztrófa történt a Duna-Budapesti belvárosi szakaszán. Ezek a tragédiák örökre emlékeztetnek bennünket arra, hogy milyen törékeny az emberi élet, és mennyire fontos a felelősség, az összefogás és az emlékezés.

0: Start Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
3: Részletek ágyfa.hu.
2: Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Minden nap 15 és 19 óra között Frissseperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47. A Bora Kft. Június 1-én megnyitja legújabb belvárosi üzletét Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hatalmas nyitási akciókkal és széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Bora Kft., ahol a minőség és a kedvező árak találkoznak.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottam.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is még több, benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Mindenkinek, aki belép az életedbe, van egy tanítása és egy története a számodra. Én további szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a szere.
2: Stolt Rádió.
1: És még több.
3: Let's go, girls.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több a Racki Zoltán vagyok. Ebben az órában is hozom a kiváró dalokat. Itt lesz például Jimmy Somerville-től a Saving These Arms. Hallhatjuk majd az Alphaville-től a Dance With Me-t, jön a Level 42, Phil Collins és Mikától a Grace Kelly. Kermes délutánt, jó hétvégét! A Startan itt a Queen és a One Vision.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Józsi, hova viszed a talicskát?
1: Hát a Hidivásárra. Azt mondta a rádió, hogy 250 kőműves lesz ott. Megyek én is.
2: Nem kőműves, kézműves.
1: Ja, úgy is jó. Újra itt a Hidivásár. Május 30-31. Szegeden a legjobb. Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb errel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
7: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
8: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Jó ötlet, Micike.
0: Reklámot hallottak.
9: Sok a szene, és még több.

persze, 984-en, május 29-e van, a mai napon a Magdolnák ünneplik névnapjukat. A Magdolna név a héber eredetű Magdaléna név magyar alakváltozata. A Magdaléna név jelentése egyébként Magdala városából származó nő. Kedves Magdolnák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: A Békés Csabai Tabán Néptánc Egyesület 2026. május 30-án 14 és 18 órától tartja évvégi gála műsorát, melyben fellépnek a szervezet Békés Csabai csoportjai. Harmadik Békés Csabai utcazene fesztivál lesz május 28-a és 30-a között Békés Csabán 5 különböző helyszínen. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. A Munkács Mihály Múzeum időszaki kiállítása, milyen lények éltek itt a késő krétakorban. A kiállítás gyermeknapon, május 31-én vasárnap, ingyenesen látogatható 14 éves korig.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Közel 4000 rendőr óvja a közbiztonságot Budapesten a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő napján. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére a stadionba lépő 34000 drukker mellett további több 10000 jegy nélküli rendbontásra is hajlamos szurkolót várnak a fővárosba. A Hősök tere mellett az Arsenal híveknek a Városligetben, míg a párizsiaknak az MTK Sportparkban alakítanak ki szurkolói zónát. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér a hétvégén a szokásos forgalom duplájára, 250000 utasra számít, ezért ideiglenesen megnyitják az egyes terminált, és ahová az összes londoni járat érkezik majd. Minden második pedagógus 50 év feletti a 2025-26-os tanévben a KSH friss adatai szerint, miközben az óvodákban 43, a gimnáziumokban és a szakképzésben már 53% a fél évszázadosnál idősebb tanárok aránya, a 30 év alattiak jelenléte mindössze 5-12% között mozog intézménytípustól függően. A fiatalok hiányát az is magyarázza, hogy a tanárképzésekre jelentkezők 75%-a 27 év feletti levelező tagozatos nő, a hiányzó aktívkorú tanárokat pedig a szakszervezet szerint a nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával próbálják pótolni. Szigorítana a migrációs szabályokon az Európa Tanács, hogy megkönnyítse a menedékkérők és a külföldi bűnözők kitoloncolását. A szervezet mind a 46 tagállama támogatta ezt a nyilatkozatot, amely szerint a jövőben jobban figyelembe kell venni a fogadó országok lakosságának biztonságát, és a nemzetbiztonság fontosabb szemponttá válik a joghierarchiában. A módosított iránymutatás célja, hogy a bíróságok a jövőben kevésbé kiterjesztően értelmezzék az embertelen bánásmód tilalmát vagy a családi élethez való jogot a súlyos bűnelkövetők deportálási ügyeiben.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, ez a start a 98.4-en. Aracki Zoltán, aki itt lesz ebben az órában, az Aerosmith-től a Crying, jön majd Marky Mark, az Inexis és a Dr. Beat. Egy-egy dala is kellemes délutánt hallgatott a startot, benne már is itt az Erasure-től. Egy abba feldolgozás. Szóval a Take a Chance on Me.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A galapagoszi óriás teknősök híresen lassú állatok. 17-szer lassabbak egy sétáló embernél.
2: Te nem vagy teknős, vagyis ha időben elindulsz, akkor még ideérsz a Borfestre. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31.
3: szegediborfesztivál.hu.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Beard. Big Beard.
5: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene. És még több.

Zafrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések előfordulhatnak. Hajnalban 11, még holnap délután 30 fokot mérhetünk.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról és több mint 100 ezer társaságtól, a kisvállalati adóról a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a számviteli beszámolókat május 31-éig kelletétbe helyezni és közzétenni, ami idén vasárnapra esik. Az adóbevallás elmulasztása akár 1 millió forintos bírságot, míg a beszámoló közzétételének elmaradása a cég adószámának törlését is vonhatja maga után, ezért a NAV figyelmeztető levelekkel segíti az érintett vállalkozásokat. Hivatalosan is bejelentették a 31. Budapest Pride felvonulási időpontját, amelyet

0: Figyelik az eseményt a rendőrségen, és bíznak a hatóságok zavartalan együttműködésében. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy az Európai Unió bíróságának friss döntése jogsértőnek minősítette a korábbi korlátozó jogszabályokat, így a felvonulás idén is a láthatóság, az elfogadás és a gyülekezési szabadság melletti széleskörű társadalmi kiállásként valósulhat meg. Közel 4000 rendőr óvja a közbiztonságot Budapesten a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő napján. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére a stadionba lépő 34000 drukker mellett további több tízezer jegy nélküli redbontásra is hajlamos szurkolót várnak a fővárosba. A Hősök tere mellett az Arsenal híveknek a Városligetben, míg a párizsiaknak az MTK Sportparkban alakítanak ki szurkolói zónát. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér a hétvégén a szokás forgalom duplájára 250000 utasra számít, ezért ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is, ahová az összes londoni járat érkezik majd.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2,5 perccel. Hello, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán, amelyek ebben az órában jön a YouTube, itt lesz a Fion Kennyből, az Chris Rea, és hát kit is emelje ki, a Doobie Brothers. Jön majd a Long Train Running. Kellemes délutánt, jó hétvégét. A Starton jön a Johnny Hates Jazz és a Shattered Dreams.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Józsi, hova viszed a talicskát?
1: Hát a Hidivásárra. Azt mondta a rádió, hogy 250 kőműves lesz ott. Megyek én is.
2: Nem kőműves, kézműves.
1: Ja, úgy is jó. Újra itt a Hidivásár. Május 30-31. Szegeden a legjobb. Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
3: A Bora Kft. Június 1-én megnyitja legújabb belvárosi üzletét Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hatalmas nyitási akciókkal és széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Bora Kft., ahol a minőség és a kedvező árak találkoznak.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
5: Látom, üres a poharad. Kérsz még egyet?
6: Dehogy kérek, hát mit kezdjek két üres pohárral?
5: Hát meg kell tölteni. A te poharad mennyit bír?
1: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között.
3: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat. A legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47. Reklámot hallottak.

Mózes tart a 98.4-en. Időjárási front nincs a térségünkben. Az UV-sugárzás mostanában 10 és 16 óra között országszerte erős, nagyon erős lesz, ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére. Napos, csapadékmentes időjárás várható. Jó hétvégét!

Ez a Start a 98.4-en. Képzeljétek, a csimpánzok nem csak banánt esznek és a fákon ugrálnak, hanem egész komoly beszélgetéseket is folytatnak, legalábbis a maguk módján. Egy friss kutatás szerint ugyanis ezek a majmok nem csak különféle hangokat adnak ki, hanem ezeket kombinálva új jelentéseket is alkotnak. Például, ha az evés és a pihenés hangokat összekeverik, az náluk azt jelenti, hogy kajálás utáni szundi. Sőt, néha teljesen új dolgokat is kitalálnak, mint a fészekrakás, ami náluk a pihenés és a befogadás hangok kombinációja. Szóval lehet, hogy nem is vagyunk olyan egyediek a nyelvhasználatban, mint hittük. Lehet, hogy a csimpánzok már régóta próbálnak velünk csevegni, csak mi emberek nagyon hülyék vagyunk, hogy nem értjük meg őket.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol ebben az órában itt lesz a Coldplay. Jön majd Angie Stone, George Michael és Jesse G-től a Domino. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot már, és folytatjuk a játszóval. Itt a Tongo.

Ez a Start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók, 821 éve királye koronázták II. Andrást, az első magyar királyt, akinek koronázási esküt kellett tennie. 73 évvel ezelőtt Edmund Hillary és Tenzing Norgay serpa elsőként a világon felértek a Mount Everest csúcsára. 366 éve Angliában a polgárháború után helyreállították a királyságot. 70 éve született Latoya Jackson, énekesnő Michael Jackson nővére. És 64 éves lenne Jeszenszky Béla Tibor, közismert nevén Flipper öcsi, egykori énekes, dalszerző, zenész.

világos tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több, és ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól jövök, addig is legyetek jókat, tudtok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról és több mint 100 ezer társaságtól, a kisvállalati adóról a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a számviteli beszámolókat május 31-éig kelletétbe helyezni és közzétenni, ami idén vasárnapra esik. Az adóbevallás elmulasztása akár 1 millió forintos bírságot, míg a beszámoló közzétételének elmaradása a cég adószámának törlését is vonhatja maga után, ezért a NAV figyelmeztető levelekkel segíti az érintett vállalkozásokat. Megalapozott szakértői becslések szerint az évi 1 milliárd forintot is elérheti az Orbán család tulajdonában lévő 60 pusztai uradalom fenntartási költsége, a 6600 négyzetméter hasznos alapterületű majorság és a 13 hektáros park működtetésének legnagyobb tétele az ingatlan védelme. A két műszakban dolgozó 20 biztonsági ember bérköltsége ugyanis évente 465 millió forintba kerülhet. A 10 hektáros parkosított terület gondozása további 100 millió forintos kiadás jelent, míg a technikusokból, szakácsokból és takarítókból álló 30-35 fős kiszolgáló személyzet éves bére 280 és 330 millió forint közötti összeget emészt fel, amihez még hozzáadódik

0: hajtására.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sokat nevet, sokat nevet. Még több.
3: És még több.
1: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége ifjabb Krista Lajos, DJ. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
2: Sok a szere, és még több.
1: Start Rádió.

0: Sok a szere,
1: Start Rádió.
0: És még több.
2: Mik a terveid a jövőre nézve, ha vannak egyáltalán? Legyen magánéleti, legyen, hogyha persze meg lehet osztani, legyen az, mint diszkós?
3: Tervek, most kezdem így utolérni magamat így mindenügyileg. Tavaly volt egy ilyen nagy hullámom, hogy akkor én ezt akarom csinálni főállásba, ezt a diszkózást, de még valahogy úgy érzem, még nem érett meg ez az egész történet. Még vannak dolgok, amit így be kéne fejezzek, meg le kéne zárjak, meg újra kéne kezdeni ezt az egész, az, hogy kicsit komolyabban belemélyedni ebbe az egészbe, és akkor talán, de ezt meg akarom tartani, úgyhogy hobbi szinten. Uh-huh. Meg inkább azt szeretném, mint a jó mondókat, hogy szájról szájra menjen, szóval nagyon...
2: Így van, mint a népmese.
3: Így van. És inkább nem akarom nagyon reklámozni magam, mert én úgy vagyok vele, hogy az egy olyan plussolást tud. De nekem az jó, hogyha már ajánlást kapok, hogyha valahogy csináltam egy bulit is, akkor mondták, hogy ajánlanak is. Volt is rá nem két ilyen alkalom, hogy felhívtak erről, hogy hallottam előzőleg, hogy 2 hete csinálta itt egy bulit, hogy tök jó volt, hogy nem tudom, születésnapot elválasz-e, vagy rendezvény, vagy hangosítás, vagy bármi olyan dolog, és akkor persze egyet. Elmegyünk, személyesen leülünk, megbeszéljük, és akkor onnan meg már megy minden tovább maga.
2: Egyébként ugye említetted ezt, hogy nem reklámozod magad, ide se azért kerültél ebbe a műsorba, ja. Mert hogy te benyomtad volna magadat, hogy hú, hadd jöjjek már ide.
3: Nem,
2: teljesen
3: semmi.
2: Spontán hívtalak, mert régóta ismerjük egymást, és ugye édesapádat nagyon-nagyon sokan tisztelik, köztük én is, és én tényleg nagyon örülök, hogy vele beszélgettem még a múltkor. Azt hiszem, tavaly, egy évvel ezelőtt, mit üzensz azoknak a srácoknak, akik pár éve, vagy most kezdték el a diszkózást? Ha tudsz adni nekik egy kis tanácsot, mire figyeljenek oda, mit ne kövessenek el?
3: Saját tapasztalatból?
2: Akár saját tapasztalat.
3: Hát, ezek egy saját gondolatom. Én alapból van egy hiba, vagyis szerintem ez egy ilyen olyan pont az emberben, amikor elkezd magának diszkózni, vagy elkezd magának zenélni az ember. Van az a pont, mert mindenkinek eljön az a pont. Egy zenét meg akar hallgatni, mert jó hangulat, viszi a drop, viszi a hype, és azt mondja, hogy na akkor most ezt az egy tök mindegy, hogy nem illik ide, de akkor is lejátszom, mert magamnak. Na, ott van egy ilyen, hogy ugye az két kivetete lehet, hogy vagy jó lesz, vagy szétcseszi az egész buli. Szóval az ilyeneket, hogyha van ilyen, akkor ezt a buli végé, az, hogy 4 óra után, mikor már csak a mag marad, vagy mit tudom én, maradtok ketten a pultosra, éppen placol is, akkor te szeded össze a cuccot is, akkor szépen berakod magadnak azt a 2-3 zenét, amit meg akarsz hallgatni az este végén, kicsit lecsillapodjál, átéld ezt az egész estét, hogy tök jó volt, ezzel még megpecsételed az, hogy mégis a nap végén, vagyis az éjszaka végén még kapsz egy ilyet, hogy de jó ez a zenem, ezt nagyon szeretem, és akkor így zárod le az estét. Én általában így szoktam, szóval nekem ez egy jó tanács mindenkinek, hogy én ezt így csinálom. Igen, ez megint az, hogy ne beszéljetek, nem kell beszélni, mert az emberek nem arra kíváncsiak, hogy ki az előadó, meg mit csinálsz, meg hogy énekel, hanem inkább a zenére fókuszáljatok, inkább, hogy azokat a zenéket játszátok, amiket kérnek, ha megoldható. Ugye mi azért vagyunk a zenészek, hogy a közönséget szórakoztatjuk, nem magunkat. Ezért inkább, hogyha oda jönnek és zenét kérnek, próbál meg minél hamarabb, legalább egy 2-3 zen után próbál meg lejátszani ki, és akkor onnastól kezdve nyert ügyed van.
2: Zárójeles kérdés, bocsánat.
3: Igen.
2: Mi van akkor, mert ugye ez is egy klasszikus eset, hogy elhangzik egy dal,
3: igen,
2: népszerű dal, és bejön a mosdóból a Jani,
3: igen,
2: és ugye elkezdi kérni azt a dalat,
3: amit már előzőleg lejátszott.
2: Van egy 5 perc.
3: Ó, ilyen is volt, de jó is volt.
2: Egy 5 perccel ezelőtt volt.
3: Igen.
2: És elkezdi verni a pultot, hogy már pedig te most le fogod játszani. Ilyenkor ezt a helyzetet hogy kell kezdeni?
3: Volt egyszer-kétszer ilyen. Egyszer volt egy olyan, hogy akkor voltam 17-18 voltam, akkor is akkor bejöttek ki kicsit tagbaszagadt emberek, és akkor azt mondták, hogy lejátszom még egyszer, rájöttem, jó, lejátszottam még egyszer, ez az egyszerű volt. Utána mondtam, hogy utána meg szépen a másik verziója az volt, amikor elmondtam, hogy fiú, már lejátszottam, az előbb volt, de hát nem hallottam. Mondom, én erről nem tettek te sok. Mondom, az előbb szólt, itt van a kamerid, meghallgattak, most ennyi kész, nem fog még egyszer lejátszani, azért, mert nem voltál itt, a többiek nem akarják még egyszer hallani ezt a zenét.
2: Meg ugye a kedvencem az, hogy jázd le azt a zenét, arra biztos, hogy mindenki fog táncolni. És egy tök ismeretlen zene. És ugye akkor senki nem tudja, hogy mi az.
3: Hát ez sajnos, ez egy rossz, igen, van ilyen is, akkor sajnos úgy tudom, nem sajnos, kezelem úgy, hogy nézek, utána keresek, hogyha megvan, belehallgatok, azt akkor maximum mondom, hogy figyú, kicsit később, hogyha úgy lesz, lejátszom, hogyha hozni fogja ez a stíl, stílus, mert beszoktok írni, kérnek rappet, kérnek ilyen drum and bass, vagy bármi éppen, ami van.
2: Az erős, igen.
3: Igen, szóval vannak ilyen erős váltások is, akkor így mondom, ezt mégis hogy gondoltad? Később jó mondom, hogyha maradsz itt este végig, itt a hajnali 3, szabadszedés van, jössz azt, amit szeretnél, lejátszok. És akkor én úgy szoktam, hogyha esküvő, vagy bármi olyan van, akkor 3 óra után, akkor már ugye elfáradok az emberek, ott már csak hallgatni akarják a zenét, vagy táncolni, akkor mindig meg, milyen zenét szeretnétek hallgatni, és akkor oda jönnek. Így van, egy 3-tól 4-ig tartó kívánságműsort szoktam tartani, és akkor utána 4 óra fél, akkor szépen a It's a Final Countdown, vagy a
2: hazamenő.
3: Így van, vagy a Vén Európa szépen nagy lehúzó, és akkor az az elköszönő zeném, és akkor úgy ott van vége az estének.
2: Tudod, mi jutott eszembe így, hogy hallgatlak, hogy ugye említetted, hogy nem beszélsz mikrofonba, viszont így a kommunikációban hiszel.
3: Igen.
2: Tehát nem a mikrofonban, nagy nyilvánosság előtt úgy mond, hanem így négy szem közt, idézőjelbe persze.
3: Igen.
2: Ez tök jó.
3: Szeretek beszélni, szeretek ilyen dolgokról beszélni.
2: Egyébként a egyéniségnek a megnyilatkoztatásának ez egy tök jó formája, mert ugye vannak olyan DJ-k, akik azt nyilatkozzák, hogy akkor tudod megmutatni magadat, hogyha olyan zenéket játszol, ami te vagy. Tehát te ennek az ellentétje van.
3: Igen, pontosan az ellentétje. Ja. Inkább, mondom, én inkább az a fajta vagyok, amit már az elején is elmondtam, hogy én azokat a zenéket játszom, amit tudom, hogy jó. Amit már rongyosra hallgattak, de még mindig kell az embernek, még mindig meg akarja hallgatni, mert akkor is jó volt, 15 év is jó volt, 5 év is jó volt, és az még most is jó. Szóval vannak ilyenek, amit csak érted aznap este, mert lehet, hogy utána 2-3 évig megint nem hallja az ember, de hogyha aznap este meghallja azt, ami éppen eszébe jut, hogy emlékszel erre a zenére, megtudom, és oda is mondja, és mondom, hogy jó, következő az lesz, vagy már amikor úgy jött oda, hogy ezt az zenét kéne, mondom, ez lesz a következő, mert be van készítve, és akkor látod az emberek azt a boldogságot, azt a felcsön, és akkor tudod izé, emberi, adj egy pacsit, meg tudod izé, van mit is szól, és akkor így telik az este, és akkor ez egy fergeteges este, de tényleg, és akkor az egész est úgy megy végig, hogy mindenki jól érzi magát, és úgy zárul le.

0: Sportrádió.
1: Nagyon-nagyon sok mindenkitől megkérdeztem egyébként ezt, és általában kikerekedett szemekkel tekintettek rám, mert nem tudták hirtelenjébe, hogy mit válaszoljanak, hogy számukra mit jelent a siker, de akkor számodra ez.
2: Nekem ez így van. Nekem ez a siker az, hogy az embereket ebből boldoggá tudom tenni, meg csinálok. Tudok egy jó estét szerezni, hogy jól érzik magukat is, és el tudják engedni magukat, és hogyha oda jönnek is, tényleg ez a zenét kérnek is, de hogyha le tudod azt játszani nekik, az egy embernek egy olyan kiteljesülés, hogy végre tök is kénekli magából, vagy kitáncolja magából, az ilyen, ez tök jó dolog, főleg ezt látni, meg végignézni.
1: Vannak-e tuti tippek? Tehát olyan zenék, amiket, hogyha lejátszol, akkor az mindig bejön.
2: Hú, hát ez inkább, ezt úgy mondanám, hogy ez inkább társaságfüggő, attól függ, mert ugye kezdem a retróval általában, ott bele-bele nyalkodok, nézem, tudja, hogy mindig az elején egy tapogatás van, mert mindig friss a társaság, új a társaság, és akkor nézik, van egy olyan fél óra, jönnek be olyan vendégbe. Például esküvőkről tudok beszélni, ilyen vendégvárás, tudod, és akkor nézem, hogy körülbelül milyen karakterek, milyen ember karakterek jönnek, vagy körülbelül mi lehet a stílus. Na és akkor ott az első egy-két óra azzal működött, hogy lövöldögettem, hogy ilyen zene, olyan zene, ilyen stílus. Igen, nézze, hogy mire lesznek kapúsak, tudod. Hogy akkor, és akkor elkezdem bedobálni így a zenéket, hogy ilyen, ez a stílus jó, és akkor utána vannak a kötelező nagyok, ugye, amiket mindig lejátszok, arra nagyon szeretnek táncolni, és akkor utána jön az a éjfél után, jön a váltás, ugye a mostani zenék, akkor szoktam úgy is mondani, hogy ha van külön kívánság, hogy milyen zenéket szeretnének lehallani, például az esküvő, vagy bármi, akkor mondom, persze írjátok össze, megoldjuk, és akkor, hogyha ugye meghallják, akkor táncolnak.
1: Volt olyan zene egyébként, amit kértek, és nem tudtad mi az? Vagy nem volt meg neked, és volt. Nem tudtad teljesíteni?
2: Tök jó, de volt olyan, igen, hogy kértek egy zenét, csodák csodájára megvolt, és így belehallgattam, ez micsoda. Na mindegy, jó, vannak 15-20-an, hát mondom, ketten ezt kérték, mondom, arányában kevés, vagyis hát kicsi az arány, de mondom, annak a két embernek legalább jó lesz. Érted, beraktam, és így nézte, így hallgatom így a zenét, így kerekedik így a szemem, így nézem, mondom, oké, rendben. De az a kettő tök jól érezték, a másik 13 ember csak így nézett rám, hogy ez mi, mondom, ők kérték.
1: Ő volt az, őrá lőjetek, igen. Igen, ez nálam is előfordult már egy párszor, hogy belehallgattam a zenébe, ugye életemben nem játszottam még le, de megvolt, belehallgattam fülesbe a zenébe, és de jó ég, hát mi ez? És lejátszottad, és óriási siker.
2: Igen, hogy jól jöttél ki belőle. Ja.
1: Lali, egy élmény volt.
2: Én köszönöm. Köszönjük egy élmény szépen. Volt, szuper volt, köszönöm szépen a meghívást.

0: Startrádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Startrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotó művészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Startrádió.
2: Sok zene!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

hogy gyorsan megittam, még hetet ugyanabból, és bólogattam, és megválogattam.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 29-e péntek déli 12 óra van. Néptáncos évzáróval telt meg a Békés Csabai főtér. Békés Csabai diáklány képviseli Magyarországot a WorldSkills világversenyen. 3 évszázad Csabai története elevenedik meg Bauer Barbara új regényében. 13 rétisas fiókát gyűrűztek meg a Körös Maros Nemzeti Parkban. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Szent István tér szerda délután igazi ünnepi forgataggá változott. Itt tartották a 2025-26-os nevelési év, aki nem lép egyszerre, néptánc programjának évzáró zenés-táncos rendezvényét. Az Aprók Táncán közel 400 óvodás mutatta be mindazt, amit az év során megtanult. A város szívében felsorakozó népviseletbe öltözött gyerekek látványa sok érdeklődőt és büszke családtagot vonzott. A megjelenteket a város alpolgármestere köszöntötte, aki elmondta, a főtér mindig szép, de amikor óvodásig töltik meg népviseletben, az különösen meghitt látvány. Úgy fogalmazott, hogy ez az egyik leghangulatosabb esemény a gyerekek, szülők, nagyszülők és az óvodapedagógusok számára. Hozzátette, hogy az évzáró néptánc program csúcspontja, ahol a gyerekek bemutatják mindazt, amit a nevelési év során elsajátítottak. A közel 400 táncoló óvodás számára ez hatalmas élmény, a családok pedig magukkal viszik a látványt, nem csak fotókon, hanem a szívükben is. A program szakmai hátterét a 7 próbás néptánciskola biztosítja, együttműködésben a helyi óvodákkal és az önkormányzattal. A kezdeményezés nem csupán tánctanítás, komoly pedagógiai célokat is szolgál. Békés Csaba önkormányzati óvodáiban jelenleg több mint 1500 gyerek jár, és mindannyian részt vehetnek a néptánc foglalkozásokon. Végzős óvodásként pedig mindenki eljuthat a főtéri évzáróra. A néptánciskola igazgatója Vaszkó János kiemelte, intézményük elkötelezett a szakmai együttműködés és a hálózatosodás mellett. Ennek mintapéldája az óvodákkal közös munka. Elmondta, hogy minden önkormányzati óvodában jelen van a néptánc, amelyet az iskola pedagógusai mentorálnak. A program egyszerre érzékenyítő, készség és képességfejlesztő, amely játékos formában segíti a mozgásfejlődést. Hozzátette, hogy a visszajelzések szerint a gyerekek és a szülők is szeretik a foglalkozásokat, és úgy fogalmazott, a fellépés csak a jéghegy csúcsa. Az évzáró pedig ünnepe annak a munkának, amely egész évben zajlik, és amelynek tartalma jóval több annál, mint ami a téren látható. A program végén a szülők is csatlakoztak a tánchoz, a gyerekek pedig, ahogy az óvoda pedagógusok fogalmaztak, most is sok mosolyt csaltak mindenki arcára. Szelei Nóra, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégiumának általános ápolószakos tanulója képviselti Magyarországot a WorldSkills versenyen, amelyet a szakmák világbajnokságaként tartanak számon. A rangos nemzetközi megmérettetést idén szeptemberben rendezik meg Shanghaiban, ahol a világ legtehetségesebb fiatal szakemberei mérik össze elméleti és gyakorlati tudásukat. A Békés Csabai diáknak komoly